0: Hát azt arra elmondom, hogy akkor már nagy évőre ez nem kell számformálni a hasára, hogy jövő vigyük te ott. Köszönöm, hogy azt arra még egy tűzfődik, amit elérzem meg.
1: Igen, köszönöm.